Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: olyat mutatunk, hogy elállna a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
9: Kattanj ránk.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Hello, this is Radio T. And I'm

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a teves állapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenék.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: You know, I've been trying to get a through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Sziasztok mindenkinek, kellemetes jó reggelt kívánok. Rekettes hangos, de mindig a Boriszka. Igyekszem nektek 2 órában kellemes hangozat okozni jó zenékkel is, valamiféle érdekes és hasznos információkkal. Hát jó benne vagyok a megfázásban. Van, nincs, hogy én azért kihagyjak műsort, meg kicsit köhögök, meg ilyenek, igyekszek majd odafigyelni erre, úgyhogy hát tessék megenni, senki nem kapja el tőlem ételen keresztül. Jó szórakozás, jó hallgatózás, Boriszkát hallok, ez itt a Super DJ Radio. És itt van szépen Alex Kenji felvétel, ez a Bambolé.

Na már rögtön a jó érzés és a Isten lőrös, a szexi hangod lett. Mi az, hogy lett? Kikérem magadnak. Üdvözöllek egyeket, teged is erdőszer egy gyögyből. Nekem egyébként mindig behízelgő szexi hangomban.

Egyébként, hogy ezt szexi hangomban mondanám, hogy alapvetően... Csak akkor hagyok ki valami munkát, akár az rádió műsor legyen, vagy buli, vagy másik meló, hogyha már tényleg a halálomon vagyok. Idén egy ilyen alkalom volt, ugye, amikor annyira ment a hasam, és egyszerre volt hány ingerem, hogy egyszer nem tudtam kivitelezni azt, hogy egy WC-ről meg tudjak oldani egy rádió műsort, vagy akármilyen más melót, akkor úgy nagyon, de alapvetően a megfázás, meg ilyesmi nem lehet. Mi még arra vagyunk kalibrálva szerintem, hogy csináljuk a dolgunkat, tehát én nem gondolom, minden egyes kis problémával otthon kell. Ja, Istenem! Jó, tény és való, hogy amikor megfázok, így melegbe szoktam menni, azt tudja, hogy ilyenkor azért, amikor már nem dolgozom, akkor azért kijön belőlem a haldokló réti mókus, tehát rögtön mondom neki, hogy gyere gyorsan, hívjál papot, fogja az ördög a bokámat. Ne rakd be a hőmérőt, mert szétolvad, tehát azért nálam így megvan a páni félelem, de alapvetően nem vagy hipohonder. Tudjátok egyébként, mi van a hipohondernek a sírjára írva? Na ugye. Meg nekem tök sok energiát ad tényleg, és ez most nem segnyeles, kedves hallgatók. Itt vagytok és muzsikáltok meg, szórakoztathattak benneteket, és ilyenkor kicsikét az ember elfelejti a köhögést. Tüsszögést, meg a lázt, meg ilyenek. Lógyagénul a folytatásban, mert mi túlélők vagyunk. I will survive.

megyek egyébként a buliba, és akkor látjuk, hogy valami baj van velem, meg vagyok fázva, vagy más gondom van, nem iszok alkoholt. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong.

a túlnölök vagyunk, kakugaviónak is kellene beszélni, hogy hello bátya, itt vagyok Süssőránkkal. Hú, az a bátya, meg a tesó, te. Rettenetes. Mi van akkor, hogy valaki a testvérednek a bátya, nem? Azt te vagy. Na minden, segítettem. Encsikének is kellemes szép napot, csodás szép keddet kínálni, és mindenkinek szép napot. Neked is keresen, csak a Biák TV mesternek is hello, hello és bello. Kérek egy úcsit az ingemhez.

És a mai vicc Adag Productionben képet fog nektek először is elemezni. Tök tetszik, amikor valakit a súlyával, a nemével és a vallásával is meg lehet sérteni egyszer, ez tök jó. Hát egy nagyon-nagyon molett hölgy van lefényképezve, ilyen kicsit ilyen szexnek akkor mutatkozott, inkább csak fél lányzsékban szép. A pövőcés pedig úgy tanítik a csajtól, sajnálom, néger fiúk egyedül csak a fehér srácok bírnak el ezzel a testtel. Erre egy néger hozzászólás alatta a világ feketei nevében teljes szívvel támogatjuk döntések. Erre jönnek a fehérek, írja Amri King. A fehér emberek nevében nagyra értékeljük törekvésed, de vissza kell utasítanunk nagy lelkű ajánlatodat, és határozottan kérnénk a mexikóiakat, hogy vállalják bele a csapatért. Erre a mexikóiak. Mexikóiak nevében azért vannak munkák, amiket mi sem vállalunk el, talán az ázsiaiakra lehetne bízni a dolgot. Erre viszont az ázsiaiak reagáltak, Nick McCollum írja, az ázsiaiak nevében mi is kénytelenek vagyunk passzolni ezt a nagylelkű felajánlást, rengeteg időt emész fel a számtan, az ongola gyakorlása és a repkedős nincsás dolgokról nem is beszélve, talán a muzulmánok jelentik a választ erre a kérdésre. És erre Carlos Muhammad írja, minden muzulmán nevében vissza kell utasítani az ajánlatot az egyszerű tény miatt, hogy mi nem fogyasztottunk sertést. Cukik, nem?

kettő rendőr sétál az gyárdán. Nagyon éhesek mind a ketten, egyszer csak egyik kölyük megpillant a járdaszegély színe egy bontatlan konzervet. Örül neki, mutatja a kollégának, a másik kézzel veszi, nézegette a konzervet, hirtelen mozdulattal átdobja az úttest másik oldalára, másik rendőrnek nézi, te hülye vagy, Józsi, miért csináld, mind a ketten éljen döbbünk. Rá volt írva, a túloldalon nyílik, de a szó szerinti olvasás. Na, a feleség a férjnek, szólj a fiúknak, hogy ne ezt a hülye lányt vegye el feleségül. Nem szólok, nekem se szólt senki annak idején. Előtt én a pofon, nem? A tanítónéni megkérdi Móriszkát, mi a hajlékony ellentéte? Hát mi? Hajléktalan, nem? Simán. És akkor a taxis mondja a Skottnak, uram, ott halálra rémülten a sofőr, elromlott a fék, mindjárt bezuhanunk a szakadékban, mit tegyek? Kapcsolja ki a taxi órát. Hát igen. Ha már minden, legalább pénzbe ne kerüljön a meghalunk.

Schulzónak úgy közöltem a szabasz főni, meg is lepődött, hát. És kinevezted a kicsit, te leszel a főnök, mit tudod, hát. Már nekem egyébként egy főnök van, ugye, Katona Laci, az Akelának az énekes, aki egyébként nem azért lett főnök, mert az Akelának a frontembere, hanem a Bikininek sokáig ő volt a menedzsere, és így ragadt rá a főnök beszélét, úgy mondom. Na, szóval Schulzón is üdvözöljük.

azt mondja, hogy a maximum indián állomás lehet. Indián főnök vagy állomás főnök. Tudod, hogy hívják a benzinkutas indián nagyfőnököt? Töltőtól. És hogyha pedig megbolondul, akkor lesz a golyóstól. És ezt végfelesség tudnám neked mondani még, de nem szeretném. Egy kicsit kell morogjak, gyerekek. Ugye amivel egy picikét elkezd menni és pénzt kezd hozni egy szakma, akkor rögtön rárepül mindenki, nem feltétlenül a szakértők. És mostanában ez az esküvőn szolgáltatás is, mármint a DJ szolgáltatás is nagyon népszerű lett. De rengeteg projekt, rengeteg minden rárepült erre a történetre. És olyan emberek is bekerültek ebbe a szakmába, aki így halmozza. Úgy gondolja, hogy az majd jobb lesz. Tehát most olvastam egy hirdetést, hogy DJ, bőfély, zenész, ceremóniamester. Ez a bőfély és a ceremóniamester, ez nem egészen ugyanaz. Esküvő szervező. És ha kell, még lufi hajtogató buhóc is. Na most én egyszer csináltam egy olyan bulit életemben, ahol a vőfészséget úgy vált, ha nem konferenzt vállaltam el, hanem a vőfészséget is levezettem egy baráti kérésre, meg az elvezik a DJ-zést, és soha többet nem kívánok olyat, tehát egységgel egy domon érdemes ülni, és fölösleges ezt nagyon keverni. Meg a másik, ami még eszembe jutott így a morgással kapcsolatban, hogy én megértem, hogy valami nagy bulit tudnak. Van az egyik rész, aki úgy gondolja, hogyha odapakol minden ilyen 50-60 milliárd forintos, milliárd, fasz, 50-60 millió forintos technikát, akkor az most nagyon jónak látok, és oda vannak véve a, nem tudom, eladta a családi házat, vagy nem tudom micsoda, és oda van rakva, hogy milyen marjatok. Tehát igazából a technika az tök jó dolog, csak az a lényeg, hogy milyen bulit csinálsz. Tehát ugye nyilván az nem baj, hogyha jó szó, csak nem feltétlenül csak azon múlik az egész. De a másik, hogy hát, tehát vannak olyan arcok, meg ilyenek, akik látszik rajta, hogy a mikrofonban nem igazán fog neked megszólalni. De egy esküvői DJ-nél azért nagyon sokat számít az, hogy mit kommunikálsz. Eleve már az esküvői DJ is egy baromság, esküvői. Hát én most a tatabányai vagyok, tehát igazából én elmegyek valahova DJ-zni, akkor az ugyanolyan hangodat fogok adni neked egy céges bulin, egy szülőnapon, egy rezidens DJ-ként, vagy fellépőként, vagy mint egy esküvőn. Tehát nem az a lényeg, de mindegy, ez így ilyen ronda műszó, szépen magyar tanítottunk, és akkor hát látszik az emberen, hogy hát nem az asszertív típusú. Tehát azért, hogy miben reménykedik meg, hát én értem, hogy én sem vagyok matyó hímzés, meg, de hát azért, aki tényleg úgy néz ki, hogy is mondjam, hogy ne legyek nagyon bántó. Ugye mennyasszony is inkább fekete ruhába bújna tőle igazságban, hogy meg kéne gondolkodni, biztos, hogy ő lemezgyártó mögé való egy ilyen rendezvényen. Tehát pláne mondjuk olyan, aki alapvetően mondjuk nem hord inget és ingben fotózkodik, és úgy áll rajta a fékon ingérted, mint majom Kuki János tanyeszli, akkor azon nem biztos, hogy abban a szakmával, és rengeteg van belőlük, és akkor mellé még ezek az óriási, ugye megvesznek valami honlapot, vagy csinálnak egy ilyen ingyenes webnodot, és akkor fölött a szöveg. A világ legnagyobb álomesküvője, mert ilyenek, eleve az, hogy álom az olyan, hogy lehet jó, meg rossz is. Tehát meg kéne érteni észnek a kedves kollégáknak, ha nevezhetem őket. Így előlegezzük meg, hogy kollégák. Mert ugye mindig azért eszembe, amikor oda ment a Csortoshoz egy ilyen fiatal színésznő, és mondja neki, hogy kolléga úr. Csortosnak azt mondta neki, hogy kolléga, mióta vagyok én kurva. Na, szóval, hogy így, hogy amikor ebben a dologba így belemennek, és odaírják, hogy egy lakodalmat, egy lagzit, egy esküvőt, nem te csinálod meg álomra. Alapvetően az ifjú pálon múlik az, hogy az álomszerű lesz a dolog, hiszen szeretik egymást. A másik, hogy egy láncem a zene, láncem a DJ, láncem a hőfély, láncem a catering, láncem a pincér, a hely, az árak, és mindegyik. És a közösen jól sikerül minden, és erre törekszünk, a szolgáltatók és egyébként akinek szolgálunk, akkor van nagyon jó esküvő. Tehát aki azt mondja, hogy ő mekkora esküvőt csinált, az már önmagában gyanús. Nem te csináltál egy esküvőt, hogy igazából ennyi. Kicsit higult a szakmasászok, ennyi azt mondani. Köszönöm, Ghostmasters, a folytatásban az I Bless in the Rain, nehogy essem.

0: Változatosan szép az élet. Neked zenélünk.
1: Jó, várj, veszem a 0675-95-995-ös, és te, hogy van Boriszkás, hívóztam is, pedig a 0632-1948-07, Rupi Sánne. Ugye mondok időre, sendőrjelet, és zenélünk hozzá egy jót, Jack Mazzoni a Remixben, LMFO a folytatásban, ez a Party Rock Attack.

kérdezik közben. Schulz Jóri, miért temetik az Indiát a hegytetőre? Ott van a temető, ugye? Gondolom én. Az eddigi klasszikus, mit gondolom megvan, nem mikor Kolumbusz Kristóf partot ér amerikai partjánál, és látod két idegent, azt mondja, gondolkodik, hogy hát, ha Indiának megszólítja az egyiket. Elnézést, uram, ön inka? Ó, igen. És a testvére? Hát, ő

Bástyám tesója fönn van a bátyán. Ez hülyeség. Bátyám tesója fönt van egy bástyán. Azt már úgy lehet. A bátyám tesója, ha csak nem többen vagyunk testvérek, az én vagyok. Most gondolj bele, délelőtt ilyeneket osztok rátok. Mi lehet az én fejemben? Elmondom, mi szokott még lenni az én fejemben, ha el nem köhögöm. Műsoron kívül. Belegondoltatok abba, hogy nem tudom, gyerekkorotokban gondolkodtatok-e azon például, kedves hallgatók, hogy a mesék vége után mi történik a mesébe? Tehát mit tudom én, van egy mese, ugye happy end van a végén, általában mindig, de utána mi történik? Tehát például a piroska és a farkas mesében ugye megszabadul a piroska, a farkas, a vadász ugye kinyírja szerencsétlen farkas, vagy kinyíratja a farkast, de mi történik aztán? Tehát, hogy utána a piroska megint elmegy az erdőbe, vagy mi van akkor, hogyha a farkasnak van kedvese? Nem farkas, Lukas, nem farkas, van egy női farkas. Mi van, hogyha az majd akarja ezt bosszulni? Vagy mi van akkor, hogyha a piroska végleg eltéved az erdőbe, vagy ha meghal a nagymama? Vagy ha vadász kiderül, hogy igazából csak a piroskának az anyukájával akar kicsit kufircolni, azért küldték el a kislányt. Mi van akkor? Vagy... mit mondják, a hét törpe, meg az a hülye hófehérke. Ott az, hogy ma hófehérke összejön ugye a herceggel, happy end, de mi a tököm lesz a hét törpével? Mi van, ha elfogy a szén a bányából, lezárják a külszíni fejtést, ugye? Hogy elmennek kuncsologni a hófehérke, ők is bemehetnek majd a királyi lakosztályba, azt mi a tökömet csinálnak ott, hogy a fő se éri a széket? Belegondoltatok ebbe, hogy annak a mesének is hogy van a folytatása, nem? De ami a legjobban engem érdekel, hogy a teljesen agyhalott mese, az a Jancsi és Juliska. Hogy ott az úgy? Mifél? Oké. Elszállingózik a vasor, ugye kéményen keresztül, ez egy kicsit egy mini Auschwitz. Nem akarom relativizálni, félre ne értsétek, csak így. Ez történik. Ugye, a mézes kalácsok visszaváltoznak gyerekekké. Oké, baszki. De... attól még a Jancsinak meg a Juliskának nem lesz több zabálni való, meg otthon se. Hazamennek, ugye? Nem tudom, hogy találtak haza, mese nem írja. Haza találnak. No, de hát ugyanaz az apukához és anyukához mennek vissza, aki egyszer úgy kidobta őket, mint a taknyot. És... akkor mi történik szóval? Hogy megint elfogy akarja, hiába vágja a fát az öreg, megint elfogy akarja, megint kiviszi az erdőbe. No, de hát egy mesébe mennyi a banyáknak a száma? Tehát a több mézes kalács házikó nincsen akkor. Akkor szívás van. Mit csinálnak? Megeszik egymást? Vagy megeszik a galambokat? Vagy mit csinál? Ugyanakkor a hamupipőke is, ugye? Oké. Ott is ugye pólú marad a gonosz mostól meg a három királyle. Na de aztán... mi van, nem működik a kapcsolat? Most úgy jöttél össze egy csajjal, hogy annak a legkisebb a lába. Hát ne haragudj. Hát még jó, hogy nem egy... kisfiút találtál magadnak, nem akarok tényleg profánkodni, csak úgy érted, annak a legkisebb a lába. Azt tetszett a nőbe, nem? Hát az, hogy esetleg van-e közös gondolat, vagy első látos a szerelem, az nem érdekel, neki a legkisebb a lába. Ez alapján választod. Mi van akkor, hogyha a herceg találkozik egy ugyanolyan kicsi lábú asszonnyal? Akkor majd így kulcsot fognak dobni, hogy akkor most kinek lesz a lehetősége a királyban. Mi van akkor, és ez mennyire indiskriminatív, akkor is kimondom, vagy mondjuk úgy, hogy mennyire kontraproduktív, ha mondjuk azt mondja a hamupipőke ezt, hogy figyelj, öcsém, tényleg baromi unalmas, hogy nekem a legkisebb lábam miatt kell veled lenni, most kimegyek az utcára, és akinek nem 47-es óriási szartaposó a lába, az lesz az új férjem, és elválom. Mert akkor ennyirevel ugye, hogyha már a feminizmus nevében nézzük a hülye mesét, akkor ugye, hát akkor ilyen mesének is kéne lennie, hogy majd a hamupipőke kiválasztja magának, és jönnek a királyfik, és meg majd a Szabolcs-Szentével azt nézegeti a lábait, hogy na ennek most 47-es van, vagy 46-os van. De én ilyeneken szoktam gondolkodni, de a legdurvább, aztán most nem zabállak le ezzel benneteket, mert lehozlak az életről, hogy a pompom. Azt mondja Géringer Norbi, neki 48-os lába, te már kiesté, ha csak nem lenne fűrészeled a lábujjaidat, de ne csinálja ilyet egy hülye királylány miatt. Most királylány egyébként megörökölötte, tehát azért most már jó parti a mubipőke. Na de, szóval pompom, belegondoltatok, hogy az mi a tökömet csinál,

reggel 8 és délután 2 óra között. Mert ugye addig várja a picúrt, mert ugye úgy van vége minden egyes epizódnak, hogy megvárhatlak? Hát... És ugye ez általában egy ilyen, igen, megvár. Hát miért, hogyha azt mondod neki, hogy nem várhat meg, akkor mit csinálsz, falba ülsz, ha meg akar várni a pompon? Leülsz, bent tanulsz az iskolában, nem akarsz megbukni, de figyelsz az órán. A pompon meg azt csinál közben, amit akar, érted? Na de a pompon az mit csinál 8 órán keresztül? Tehát ugye most már ott nem tud az ágon fölle mozogni, mint a mese elején, mert nincsen ág. Lemarod a... Bocsánat. Te lemarod a baszalintva az iskola. Tényleg úgy néz ki ott, mint egy ilyen felmosó vödörhöz tartozó felmosó rongy. És ott vár 2 óráig, hogy ez a rohadék majd eldöntse, hogy megvárhatja vagy sem. Hát tudod mikor? Azért a 4.-5. után én a pompom helyében, aki hol fölvidítja az szerencsétlen picúrt, hol vigyáz rá, ne ázzon, mert bemutatja neki olyan lehetetlen állatoknak, akikkel máshol soha nem találkozna. És utána azt mondja neki, hogy megvárhatlak? Hát... Hát az apád tökét várjon meg téged, van meg a diftéria, azt eljönnék, érted? Szóval nem tudom, valaki tudja, hogy a pompom mit csinál. Reggel 8 és délután 2 óra között, az írja meg nekem, köszönöm. Na, lekattanok erről a dologról, Geri kell a folytatásban, jön a Party People.

De Sulcsnak is van egyfajta gondolatvilága, ó Félkére visszavezetőleg. Milyen hülye az a szerencsétlen. Ó Félke, nem hogy hülyére dugatta volna magát a törpékkel. Na most Sulcsnak van egy picikét abszurditása. Ugye a törpéknek, hogy is mondjam, mindenük törpe. Hogyan gondoltad, hogy melyik részüket használja a törpéknek a Hófehérke? Tehát, hogy a kukának a fejét esetleg, vagy a teljes testét használja a bibrinek, vagy mire gondoltál? Egy koda reggel szokták mondani ebédidő előtt egy picivel még. Igen, egyébként lehet gondolni ebbe. Hogy orálisan kényeztették volna. Az van az a vicc, nem, hogy... Hú, de ez nagyon-nagyon csúnya vicc, azért muszáj, hogy elmondjam. Hát Walt Disney hívják a törpék Hófehérkét. És hát ugye aztán dicsekednek a szexuális aktussal. Mondja a tudóra, hogy én voltam a Hófehérkével, igen, és ott jó volt, és... Hányszor élveztél? Hát négyszer. És a Hófehérke? Ó, hát ő is. Így megy össze, és tovább Habci mindenki egy-két nagyobb számot mondanak. Habci azt mondja, hogy hatszor élvezett a Hófehérke, és hatszor, és így mennek fölfelé, exponenciálisan nő az orgazmusok száma. Míg nem aztán a végén a kukára kerül sor. Na, kuka, te? Randira hívtad? Igen. Hányszor élveztél? 36-szor. 36-szor, aztán nem állt tényleg. És Hófehérke? Hófehérke? Hát ő el se jött.

hármat, igen, igen, szép nyári napnak nézünk elébe. Gyerekek, 28 Celsius fokot mérünk a jelen pillanatban, és közepesen fellő is az ég az ország nagyobb részén, és az ivatalok is előfordulhatnak hideg és melegponti tünetekkel egyaránt. Úgyhogy legyen nálunk napszemüveg, nyári ruha, de esernyős egyaránt. Kedden sok napsütéssel, kevés felhővel indult a nap, de délután a nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több komoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhattak néha záporok, zivatalok. Mérsékelt helyenként élünk ezt a déli szél, ami este észak-nyugatira fordul és átmenetileg megerősödik. Hajnalban 17, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet az országban. Hát kérem szépen, kedden még kánikula, jön majd a hidegfront. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok, zivatalok napközben többségében Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A Dunántúlon és az északnyugati Dunától keletre a nyugati délnyugati szelet élénk zivatalok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, viszont nyugaton majd visszaesik a hőmérséket, az Alföldön viszont még kánikula lesz. Hogy aztán csütörtökön napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Mindenhogy jelentősen visszaesik a hőmérséket, délután 21 és 27 fokot mérhetünk majd. Pénteken túlnyomóan napos ez az idő, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, a észak-észak-nyugati szél több felé élénk lesz, friss 5-14 fokos hajnal után, délután 22-27 fokot is mérhetünk majd. Orvos meteorológia barátaim, hát kérem szépen, kedden délután a nyugati tájakon hidegponti hatás érvényesülhet, ami a front érzékenyeknél fedelősödő görcsös panaszokat, fejfájás, keringési problémákat idézhet elő. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, tessék odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia, kérem szépen, napközben mérsékelt többfelé élénk ez a déli szél, majd front érkezését követően a Dunántúlon erős viharos széllökések kísérletig az északi északnyugatira forduló szelet, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, tessék tartani ezért is megfelelő követési távolságot. A pollenek egy picit most lejjebb mentek, de még mindig van pázsit, féle csalánféle gomba, ház, utifű és fenyőfá, a fenyőfélék, a koncentrációjukra vigyázzunk, és persze védekezzünk ellene. A Balatonnál kérem szépen záporok, zivatalok délután és estére előfordulhatnak a Tóth térségében mindannyian, élnénk ezt a déli szél, a csúcsőmérséket 30 fok köré alakul, az UV sugárzás szintén nagyon-nagyon magas, viszont a vízhőmérséket már tök jó, fürdésre alkalmas 24 Celsius fokot. Mindjárt közlekedési infók is jönnek, jön a Hugel Musika, ez a Moving to the Sun.

útra 46-kor frissült az oldala, közlekedés információk. Erős forgalom miatt lassú szakaszosan tolódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Bicske és Viatorbágy között bizony. Aztán az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átteres sávban munkavégzés folyik. A 48-as valamint a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Viszont az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Viatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es körúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés elkezdődött, ez az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldre vezető úton a kanyarodó sávokat pedig lezárták. Nagyon figyelve a közlekedésben, nagyon meleg van, súlytűrnek is kitartást ott a várakozásban, és persze hazavárnak mindenkit oda is, ahova elindult, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Meg pedig adunk egy prémiumzó muzsikát, csupa-csupa vidámság a zenei blogban, Shakira érkezik. Je m'arrive à la scala, oh, local.

kozmológiában tudok jó híres szolgálni, repagából talált a lupacsárdát ajánlja mindenkinek. A jövő fogalmazott a 80-as 90-es évek közkedvet étterme Duna parton a Lupa névnél, a rendszerváltás után bezárt, de most kb. 30 év után újra élet Dunai kerékpárút mellett. Étterem ugyan, de cangával és sörre is szívesen látnak, és hogy ne éreznek ott kínosan, közvetlenül a kerékpárúton nyíló bejáratnál erre a célra külön külső bárpult érkezik. Nagyon jó dolog, egy nagyon vidám, nagyon szerethető, nagyon nagy épületsorokkal kiáll, tehát tényleg vendéglőnek elsősorban azért lehet ott sört inni bőven. Olyan, mindenki figyelmével repagából utalált, tehát ez a lupacsárna a lupai révnél, és tudjátok, ott is érdemes mindig fogyasztani felelőssége. Na, de mindjárt Boriszkop, és ez adunk egy kis masokot, hogyan hangzik a Mr. Bean is a Dustbolt egyszerre, ezt mindjárt meghallhatjátok.

Hátyán bugi online, na, na. Június 9-e a horoszkóp és kosokkal az élen. Kedves Kosz, a Vénusz, Kosz, szép volt, szóval kedves Kosz, Vénusz és a Jupiter harmonikus találkozó arra ösztönöz, hogy több figyelmet szentel azoknak, akik mindig melletted állnak, természetesen ez fontos dolog. Azt mondja, hogy párkapcsolatban megint beszélgetések mélyíthetik az összetartozás érzését, az egyedülállók pedig olyan emberrel találkozhatnak, akik a társaságukkal azonosan érzik magukat, bikák. Kérem szépen, könnyebben találod meg a megpedalos szavakat, és mások is nyitottabban fogadják a közeledésedet. A kapcsolatban nézve közös tervek és álmok megbeszélése közelebb hozhat benneteket egymáshoz bizony. Ikinek jó leső érzést lehet megtapasztalni, hogy mennyire számítasz a körülötted lévőkre. Párkapcsolatban érdemes több időt szentelni a közös élményeknek, mert ezek megerősítik a köteléket. Rákok! Sugárzik belőled ma a kedvesség és a vonzerő, amit mások is azonnal észrevesznek. Párkapcsolatban különlegesen, különösen romantikus voltak a vállalatok, az egyedülállók olyan személyt ismerhetnek meg, akik hosszú távon fontos szerepet töltött be az életükben. Oroszlán, na, drága Leo, a háttérben zajló beszélgetés csak a csendes támogatás és az őszinte figyelem most sokkal többet érhet, mint a látványos gesztusok. Az egyedülállók számára egy elsőre jelentéktelennek tűlő találkozás tartogathat kellemes meglepetést, találkozást. Szűz, most megtapasztalhatod ma, mennyi szeretet és mennyi támogatás lesz körül. Párkapcsolatban a közös célok és a tervek erősítetik az összhangot. Mérlegek, kérem, a kedvesség és az együttműködés, valamint az empátia most különösen sok ajtót nyithat meg fölötted és előtted is, persze. Egyedülállóként olyan valaki tűnhet majd fel, aki nem csak érzelmileg, hanem szellemileg is inspirál. Itt nem a spirálóban a hangsúly, Skorpió. Egy beszélgetés vagy találkozás új reményét és lelkesedést hozhat ma. Az egyedülállók számára különösen kedvező nap az ismerkedésre, mert olyan emberre találkozhatnak, akivel nem csak a vonzalom, hanem az érzékenység is összeköti őket. Nyilasok! A Vénusz és a Jupiter találkozója segít abban, hogy őszintén megnyílj és közelebb engedd másokat magadhoz. Párkapcsolatban a bizalom és az intimitás erősödik, míg az egyedülállók olyan emberre találkozhatnak, akik mellett biztonságban érzik magukat. Bakmin Boriszka, a párkapcsolatok és az emberi kapcsolatok kerülhettek reflektorfénybe, ma könnyebben megélted mások érzéseid, és tétítottabban fejezett ki a sajátodat, de jó nekem, egy közeli kapcsolat új szintre léphet, ha hajlandó vagy megmutatni a sebezhetőbb oldalon, hogy persze, a tartós kapcsolatban megerősödhet az összetartozás érzése, de ha egyedülálló vagy, egy új ismerettség gyorsan, komolyabb érzelmi jelentőséget nyerhet, mert ritka lelki összhang alakulhat ki. Vízöntő. Egy segítő kéz, egy figyelmes üzenet vagy egy kedves gesztus most különösen sokat jelentett valakinek, párkapcsolatban a közös rutinok és a gondoskodás erősítheti a köteléket. Végül mondani szokás nem utolsó sorban a halakoloszkópja, könnyebben mutatod ki az érzéseidet, és mások is nyitottabban reagálnak rád, ha egyedül álló vagy, Jupiter kedvező hatása olyan találkozás hozhat, amely gyorsan megdobogtatja a szívedet. Na, a szívdobogás remélem csak pozitív, csak úgy, mint a zenékkel is, ezen délig mindenképpen hozom nektek a jó muzsikákat, és ez is még egy-két érdekes információit. Álkembogi után pedig jön minden a mandarát, és Tom Dobit hallhatjátok.

kisasszonynak is kellemes szétabot kívánok, hogy szépen ő is tud minket hallgatni. Örök, hogy teljesíteni velünk ebben a fantasztikus időjárásban. Csak egy kicsit a hírről is szó essen, ugyanis a világ egyik legdrágább lakóépülete 175 méter magas, és egy öttagú család használja. Na erre szoktak mondani, hogy ez meg akkor minek. Az Antillia toronyház Mumbai egyik legkülönlegesebb felkőkarcolója, amely gyakran a világ legdrágább magánrezidenciái között emlegetnek. Hát kérem szépen, egyetlen család otthona, 100 fő személyzet működteti viszont. Az épület India egyik legdrágább utcájában található, a környéken az ingatlanok elérik a globális piac csúcsát. Az épületet becsült értéke, hát nagyjából 1-2 milliárd dollár közé esik, így a világ legdrágább magán ingatlanai között van. Egyébként az Industries vezetőjének egyik tulajdonosái, Mukesh Ambani családjának az otthona, a házaspár mellett egyébként a három gyerekük is itt él, illetve a valóságban az Antillia egy több generációs családi központ, és nem egy klasszikus értelemben vett állandó lakás, ugyanis a család hivatalos központja a reprezentációs és magán események helyszíne. Hát kérem szépen, a 27 emeletes Antillia klasszikus helyett inkább egy vertikális luxus komplexum mérható le, saját wellness rétege, tánstúdiója, 50 személyes moziterme, márványpadlós bárterme, Krisna temploma, uszodája, mesterséges habat, előállító hószobája, az milyen jó, 3 helikopter leszállója és 160 autó befogadására alkalmas föld alatti garázsa is van. Az XXL az 21. század Taj Mahaljának is nevezett épületben 9 lift teszi lehetővé a közlekedést, az épület fenntartása amúgy rendkívül összetett feladat, 500-600 fő személyzet dolgozik egyszerre Antilliában, amely nem csak építészeti különlegesség, hanem társadalmi szimbólum is. Csak ugye még mindig fölmerül nálam a kérdés, hogy de minek? Hát ezt van, hogy

kínára van az a poénkodás, hogy ami állat, azt megeszik, pedig növény azzal azt meg is ízesítik. Hát kérdezem, Kínában elloptak egy internetes sztárkutyát és felszolgálták egy étteremben. Boldogszó dolog egyébként, elnézést kérlek, csak annyira szürreális, hogy nem lehet ott nem röhögni. Mi is történt? Kínában elpusztult a Chuthao nevű kutya, akit egy népszerű utazós blogról ismertek az internetezők. Egy border collie-ról beszélünk. Nemrég Go együtt utazott, Chuthao pedig otthon hagyta a szülőkkel. Május 11-én a férfi apja észrevett, hogy a border collie eltűnt. A biztonsági kamerák felvételeiről később kiderült, hogy két idegen elvitte a kutyát egy robogóval. Hát Go egyből hazudott, hogy megkeresse a kutyát, de mint kiderült, a két idegen elvitte Chuthaót a szomszédos faluba, és nagyjából 8000 forintra adta egy étteremnek, ahol már hát is van, és fel is dolgozták, és fel is szolgálták a vendégeknek. Hát természetesen a gazda feljelentést tett, és legalább anyagi kárpótlást kap egyébként a border collie, egyébként 3 millió eszpei értéke van, úgy tudom. Hát igen, a kínai alapok által megszabadult jogászok szerint lopás miatt csak akkor indítható büntető eljárás, az ellopott tárgy értéke meghaladja a 90.000 forintot, ez esetben a gyanúsított kaphat 3 évet, csak ugye az online híresség értékét nem lesz egyszerű bizonyítani jogászok szerint, hát attól függ, hogy mennyi reklámértéket hozott, azért nem annyira bonyolult ez. Ez ugyan érted, hogy ellopják a kutyát, ugye megvan az a hülye vicc, sokszor meséltem már, Józsi bácsi megeszi a kutyáját, aztán pedig szomorúan nézi a csontokat, állj bodri, de örülnél ennek.

folyamatosan az érdeklődés középpontjában igyekszem tartani az SDO találkozót, ami ugye idén 7-a 24 és 26-a között lesz az Aero Hotelben, gyakran szállás külterületén, szállási lehetőségekkel, kempinggel, mindenféle finom étkezési lehetőségekkel, sőt, olyangép megtekintésével, sételepüléssel is van lehetőség, szépkártyával is tudtok fizetni, és persze a buli is adott, a Super DJ Rádió műsorzatai szolgáltatják a talpalávalót, természetesen van egy információs vonalunk is, Lakner Évinél lehet érdeklődni mindennel kapcsolatban, ez a 0623443050-es, tehát 0623443050 Lakner Évi, és ne felejtsétek el, SDR találkozó 2006, 7-24-26-a között, Jakab Szállás Külterület, Aero Hotel.

kérdezve van a Félixnek ünneplik a névnapjukat, nagyon boldogat kedves Félixnek. Van egy kicsi ember, aki nekünk végig a rokonunk, neki is nagyon boldog Félix napot kívánok, és latin eredetű jelentése pedig boldog a Félix bizony. Hát tényleg boldog névnapot neki, vannak másodlagos mai névnapok, Annabella, Diana, Enciana, Farkas, Feliciana, Kolumbusz, Morgan, Primus, Anna Mária, Felicia, Lucia, Pelágia névnap is van ma, sőt Pelágius, Pergámos, Piramus, Ludovika, boldog névnap is van ma, hát a boldognak is boldogod, és holnap majd a Gréták és a Margitok mondhatják, hogy nekik bizony névnapjuk van, boldog névnapot nekik, a szűcsénapcsokat is jön, nagyon boldog névnapot kívánok mindenkinek, ma van, vagy éppen

kedves hallgatók, hogy kereken 1958 éve Nero császár öngyilkosságot követett el, ezzel ugye kihalt a Julius Claudius dinasztia e napon, aztán 386 éve született Eső Lipót magyar király, akinek uralkodás idén ugye felszabadult az ország a török hódoltság alól, azért nem neki volt ez köszönhető, maradjunk ennyiben. 1833-ban Septimus Severus a római légió kikiáltották császárnak. 2016 éve e napon született meg Otto Nikolaj német zeneszerző karmester, orgonaművész, a Missouri Vígnők alkotója is egyben. 179 éve született Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt ő. 161 éve született egyébként Carl August Nielsen, dán zeneszerző, karmester, hegedűművész, 156 éve halt meg Charles Dickens, angol regényíró, Twist Oliver szerzője, 146 éve született Komáromi Kac Endre festőművészünk, 110 éve született Somogyi József Kossuth Díjas szobrászművész, és 99 éve született Nemcsics Antal festőművész is, rá is emlékszünk ma. Akkor menjünk szépen muzsikával, vidámsággal, jön a folytatás. Ivedivszer DJ-z, nem meg a dal, Never Be Alone.

Nagyon szíves figyelmetekbe, Kukori bácsi műsorát 17 és 18 egyébként megküldött a plakát, úgyhogy mindenféleképpen ezt tegyétek figyelembe, hogy erőfeszítéseket tett. És Zoltán úr is, Zsósán, hó, már miket olvasok én. Szóval Zsolti Druszán is jön majd 20 órától, őt is érdemes hallgatnotok majd. Úgyhogy ezt mit hallgatnotok, és érdemes minden időben hallgat a Super DJ Rádió, hiszen fantasztikus zenék szól.

oldalra megköszönöm a figyelmeteket, holnap igyekszek érkezni. Hát a hangom is végre, akkor lesz kívánság műsor, igényli nem akarok. Egyőre látjuk meg, mit hoz a holnapi nap. De Dabdog felvételre viszont jó étvágyat az evételt. Szép és jó kedvet kívánok mindenkinek. A politikát hallottatok az elmúlt 120 percben. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: what you feel.
1: Things that make you go, hmm.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, kedves hallgatóim. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Érezzétek nagyon jól magatokat. Először is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Boriszkának a délelőtti adását. Köszönjük szépen, várunk vissza. És hát akkor menjünk tovább Smokey és Suzy Quattro előadásával. És kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, és hát üdvözlök mindenkit még egyszer. Hát lehetne még többször is. Örülök, hogy itt vagytok, és hogy örülök, hogy én is itt lehetek. Jó fülelést mindenkinek!

Keresek. Itt van kedves Encsike! Halihó, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike hullapáradt ugyan, de itt van és fülel, figyel! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak! Jó adást, várom a különleges és Kukori szuper zenéket! Puszcsika Encsike! Hát kedves Encsike, hát remélem egy kicsikét felfrissült össze ezekben a csodálatos dalokban, legalábbis bízom benne, hogy azokat hoztam nektek. Hát nagyon-nagyon bízom. És hát itt van velünk kedves Csörgő Zsolt, Zsoca. Hello Kukori, hello Zsoca, szép délutánt, jó fülelést. És hát itt van kedves Mihálovics József, szia Kukori bácsi. Szerbusz kedves József. Örülök, hogy itt vagy, és persze mindannyiótoknak nagy örömmel konstatálom, hogy itt vagytok. Érezzük jól magunkat, kedves hallgatóim. Hát visszatérve kedves Encsikéhez, én is baromian hullafáradt vagyok. Igaz, hogy már lassan egy hete nem dolgozom, de hát azóta még nem tudtam pihenni. Megmondom őszintén. Hát ide kell menni, oda kell menni, hát de kelleves kéréseknek tettem eleget, szóval nem panaszkodom, de hát előbb-utóbb majd csak pihenünk, igaz? Legalábbis ezek a zenék biztos, hogy helyre tesznek egy kicsit.

És már is megyünk tovább hazai vizekre, vezvén szóljon a Zaporozset. Hát nem éppen magyar név, de az együttesnek ez a neve. Lamutujúr! Hát gyerünk, kedves szuperek, lássam, hogy mozogtok, frissek vagytok, kipihentek. Hát gyerünk. És akkor mondanám a Viber számunkat is, bizony, mert az is van. 0670 45 95 995, és a műsorvezető nagyon szereti, ha zaklassátok, ha tehetitek, bátran.

nektek is. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. Hát én is ugyanezt kívánom, kedves Izsa család, érezzétek jól magatokat. Kellemes délutánt, kora estét, hát akkor bulizzunk,

De hát meg se tudom mondani, hogy mi mindent tényleg képesek voltak rám áldozni. Ez hihetetlen. Nagy hálám néktek, de mint említettem vala, nem érdemlekének ennyit. De köszönöm, hogy

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ott a helyed.
1: Super DJ Rádió. Neked zenél.
2: Hát igen, igen, lesz a találkozó jövő hónapban. Várunk mindenkit nagy szeretettel, lesz ott még biliárd is, meg lengőteke is. Én leszek fellógatva, és velem kell a bábukat eltalálni. Már aki tudja majd. Ez pedig már Kovács Kati, egy nagyon-nagyon régi dala.

Hát igen, direkt nem pappogtam bele, tudjátok, az ilyen régi csodás magyar dalokban nem nagyon szoktam, aki ismer, azt tudja. Most pedig már szóljon Geo de Silva itt a Super DJ Rádióban, és hát fogom mindjárt mondani a kedves Viber-eseket. Hát itt van velünk kedves Robert. Hello Kukori bácsi, már itt vagyok és hallgatlak téged, már én is rég voltam kardiológusnál, lehet már el is kellene menni, nem vagyunk már a legfiatalabbak, hát ez így van, vigyázz magadra, én is próbálom, majd lehet, hát köszönöm szépen, üdv neked Robi Szlovákiából, hosszú szóra puszi minden hallgatónak, és neked további szép napot kívánok, nagyon szépen kedves, köszönöm szépen kedves Robi, nagyon aranyos vagy, és hát igen, Encsike is írt, és milyen igaz, a régi ház körül lekszik minden, csak én nem, hát világos, már mint te, így van, a hölgyek soha nem öregednek, csak fiatalodnak, mert amit ma is csináltam a ház körül, az udvaron és az utcán, az jó mulatság, férfi munka volt, totál lemerültem, hát kívánom, pihengessél, hát én is hasonlókat csinálok, ugyanis a héten utazom, és megpróbálok mindent magam mögött úgy hagyni, hogy könnyítsek drága szeretteinek idehaza. Most már már csak Fülcsike és Pien Encsike. Hát egy kellemes fürdést kívánok, irigyellek. És hát, mint említettem, a régi ház körül elosontam a minap, vagy hát nem a minap, hanem a múlt héten, mert ugyanis egy kedves hölgy rádióhallgatóm képes volt vidékről felutazni vonattal, hogy meglepjen engem születésnapi tortával és mindenféle földi finomsággal. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm és örök hálám, de mondtam, hogy én nem érdemlem meg, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát elvittem a Margit-szigetre egy kicsikét sétálni és beszélgetni, és hát a régi házunk előtt mentem el, megmutattam néki, hát a szívem dobogott ezerrel, de hát ilyen az élet, köszönöm, hogy vagytok nekem. Hát akkor Country Roads.

És Zsoca írja, hogy meg is érkezett Felvidékre a vihar. Remélem, hogy nem én okoztam, mert a vihar én vagyok maga. Hú, de nagy arca van ennek a vénöregnek. Bocsánat. És nem sokára megyünk tovább a Dreamers-szel, és a dal címe pedig Hajnalok. Hát a kedves Super DJ rádió hallgatók, hát nagyon jó bulizást kívánok.

Kedves Mihálovics József, azért keveset azzal a munkával, inkább töltődj fel, ejtőzzél egy kicsikét, ha párod otthon van, ölelem, és kellemes fülelést kívánok néktek, és akkor csukd össze azt a fránya laptopot, és élvezd a zenéket, így jár egy kortyot, ejtőzz!

Hát remélem az Encsike is a zuhany alatt hallgatja a Super DJ rágyot, mert úgy az igazi. És hát ütemre csobog a vízesés a kedves testén, és élvezi, hogy frissül, belsőleg is, külsőleg is.

Nem, nem, kedves Encsike, nem ő volt, hanem egy nagyon igazi barát, tényleg egy fantasztikus hölgy. Ó, hát csak szép dolgokat tudnék mesélni róla. És kedves, nagyon kedves barát. És hát nem véletlenül a rádió révén ismertem meg, hiszen véletlenül egyszer oda kapcsolt a műsoromra, és azóta rendületlenül itt van velem. Hát örök hála néki is, és néktek is. Köszönöm, hogy itt vagytok velem.

Hát az a rengeteg emlék, ami bennem él, egyszer a memoárjaimba meg tudnám írni. De nagyon gazdag lennék, de hát így is gazdag vagyok lelkileg, hála jó égnek. Hisz hát rengeteg hallgatót ismerek, és bízom benne, hogy valóban jól érzik magukat a műsoraim alatt. Hát ez a célom.

Hát a soha nem fog véget érni, most pedig jöjjön Stevie Wonder! Ho-ho, gyerünk!

Zsoca pedig írja, hogy megérkezett a Vial felvidékre egy kis villám, egy kis zápor. Hát akkor az nem én vagyok. Már csak mosószerkellés lehet autót mosni. Nekem is kéne zuhanyozni, hisz akkor kell, mikor jól esik. Hát bizony így van, kedves Zottya. Érezd jól magad, kellemes fülelést. Hallgassátok a Super DJ Rádiót.

sábado es tantra. Ma üsse kavis lehet közös tánc is. Gyerünk, fiúk, ti is. Gyerünk.

de örülök, hogy itt vagy. Biztos jól elfáradtál. Kívánok jó fülelést, jó pihenést, puszi párodnak is. Érezzétek jól magatokat. Azt mesélj, van még erőt főzni.

már főz is Laci bácsi. Hát az a se ért jó fölmán szegény. Hát, kitartást ott a meleg platni előtt. De azért jó volna elmondanád, mit főzöl. Mert ha nem, akkor kegyetlen világ lesz. Csak a családnak.

nekem Viberen. Bizony, bizony, képzeljétek el! Csányi János, szia Kukoribán, nagyon jó a műsor, csak így tovább, főleg én is innen Olaszországból. Pihenést megkezdtük, holnap traktorrakodás és irány Magyarország, baja. Hát bajáról csak annyit mondanék, hogy ott voltam katona, kemény 6 hónapig. Csodálatos város, csak az volt a baj, hogy ott 8 órakor már meghalt az élet. Már idézőjelben úgy, hogy nem volt igazán szórakozási lehetőség, csak Petőfi sziget. De örülök, hogy itt vagy, kedves Csányi János. Nagyon jó pihenést és jó fülelést kívánok! És tudjátok, hogy én miért szeretem a mesét? Mert a kék szemed olyan mese szép. Hát gyerünk, gyerünk! Ez a Super DJ Rádió, Kukori bácsival!

kalapom Mihálovics József, hát gyönyörűek azok a kaktuszok, gratulálok! Ó, ilyen nem meglepem majd a páromat, hát igaz, hogy nagyon házi sárkány mostanában, de hát attól függetlenül kap.

Az az igazság, hogy azért nem tudok még fát hegeszteni, mert a hölgyeket nem igazán tudom megérteni. Kedves József, neked se lesz könnyű, hidd el. Nekem se sikerült.

és az igazság, hogy megérkezett Csillagottó is. Hát és megnyugtatott, hogy Baján még mindig csak egy benzinkútnál van élet éjszaka. Szia, Kukori bácsi, hallgatlak ám, hogy megnyugtass élet éjszaka. Szia.

örülök ennek, kedves Laci bácsi, most csak egy laza zöldba főzelék sertéspörivel lesz, legalább végig itt leszek veled. Hát köszönöm, hogy megtisztelsz, és hát készüljön az a finomság, hogy örüljön a család. Most egy kis promó, és utána megyünk tovább a Hooligans-szel.

0: emlékeket ébresztünk.
1: Én már készülök a nyaralásra. Pénteken indulunk, és már bepakoltam 3 fürdőnadrágot. Azt tuti! Azt tuti, hölgyeim! Ja, meg a papucs is benn van a bőrömben. Hát jöjjön se Olország!
0: Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Kedves Ottokám, én így adás közben sajnos nem tudok belehallgatni ilyen dalokba, de ígérem, hogy meg fogom hallgatni. Tudod, az a helyzet, hogy én szórakoztatni szeretek, de nem tudok.

kedves vajkutya, készüljetek, mert nem sokára következik, amit Magyi kért néktek, a Metallica, itt a Super DJ Rádióban. Hajrá, vajkúciak!

Kedves házi, hát ígérem, a következő dal után keresek valamit, de hát idáig is lendületesek vagyunk. Tiszteltem Kukori úr, ha dobnál nekünk egy lendületes és vidám zenét itt Gárdonyban, egy kis lazulás, iszogatásihoz, Ákos Beach Party büfé vendégei számára, a meg lesz, kedves Beach Party-ak Gárdonyban, lesz buli, higgyétek el, hisz a Super DJ Rádió erről szól, de most szóljon a Metallica a Vajkóciaknak.

az igazság, kedves Elcsike, hogy már jövő hét kedre a kalózhajó le van foglalva. Megyünk egy kicsit túrázni a tengeren, és hát nagyon nem szeretném, ha elsüllyedne, mert hogyha talált, akkor talált. Jaj, de csibész vagy, egy gyerek meg.

Laci bácsi, te ilyeneket ne írjál, mert te részre hajló vagy. De nagyon jól esett, köszönöm szépen. Hát beírja nekem Laci bácsi, képzeljétek el, főzés közben, hogy lelkes amatőrként is jól nyomod. Hát... Na, inkább nem mondok el semmit.

Pedig igen, igen, kedves Encsike, én tényleg az vagyok, ezt hidd el nekem, őszintén mondom. Igaz, hogy mindig arra szoktam rá, hogy őszinte vagyok, de hát ilyen az élet, és akkor már is kölyön. Egyszer véget ér az út, egyszer minden véget ér. Remélem Gárdonyban még buliznak, hát gyerünk, gyerünk!

Az az igazság, illetve Zsencsika, hogy nem a hasam fog sülni, sajnos, mert hát, sajnos, hát férfiből vagyok, és hát...

Ti még várjátok a csodát? Meséljetek, legyetek bátorak, hát gyerünk! Kíváncsi vagyok, kíváncsi fáncsi! Tudjátok, az a kis elefánt!

Csikete is elmehet egy kicsit zuhanyozni, megmosni fülecskédet. Jól hallottad. Piros bummellit! Bizony, bizony. De ezt csak a jók kapják. Bizony, bizony.

biztos a dolgába. Hát ezeket ki is kell érdemelni, ezek nemes becses dolgok, amit Kukori bácsi nyújt majd néktek. Hát ha jól viselkedtek persze, de hát addig még van idő, hát figyelek ám nagyon. Na Gárdonyi bulizók, itt vagytok-e még? Most jön Dua Lipa, Saint Paul és Shakira. Hát akkor gyerünk, ez a Super DJ Rádió.

semmi olyan nincsen benne. Ez egy kelleves kis meglepi lesz, majd meglátod. Öreg furfangos kitalálta rendesen. Csak hát meg kell valósítani. Ilyen az élet. Hát azért vagyunk, hogy mindent megoldjunk.

de felcsigáztam a fantáziát. Nyugalom, nyugalom. A nyugalom rózsát terem. Hát lesz itt millió rózsaszál is majd nem sokára. Hát bizonyá a türelem nagyon sok rózsát terem. Hát kicsit csigázom az érdeklődéseteket. Hát

És a házi már is küldte a fotót Gárdonyról, hát elég rendesen mozog a lába. Köszönöm, hogy itt vagy, kellemes fülelés kívánok. Érezd jól magad.

Szervusz, kedves barátom, kollégám, DJ Simon, üdvözöllek, örülök, hogy füleid rajtam. Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Én úgy érzem, hogy úgy van, és ha úgy van, akkor úgy van. Már is jön egy kicsike, olyan nagyon laza 90-es beli mix. Hát azért, hogy Gárdonyban is és a világon mindenhol jól érezzétek magatokat. Olaszországba, Svédországba, Kubába. Ó, azok a kubai hölgyek. Na, jó van, megyünk tovább.

No, pam, pam, ha gyerünk, lássam, ne csak a lábakat, a kezeket is. Ha gyerünk, gyerünk, buli van a Szabparton, a Szabad Strandon. Van ott még vízházi, mesélj.

Köszönöm szépen azt a képet, kedves házi, kedves egészségedre, de ott a háttérben látok hölgyeket, az jobban kiszúrtam valahogy, nem tudom, hogy a nézését, vagy a de, já, ott üld, igaz, de az én nézésemet nem lehet megtéveszteni. Figyelek, hogy mi a célpont, látom.

Ha jól látom, az ott kanalas gém. Ó, ezer éve nem láttam. Köszönöm, kedves házi. Akkor van víz, jó van. Meg nádas. Hú, a nádasba vigyázni kell, ott vágja az ember hátát, meg mi egyéb testrészét. Jaj, jaj.

Hát még véletlenül is ezek szerint jól időzítettem a műsortervet, mert én 19 óráig leszek veletek, és 20 órától érkezik hozzátok Zsolt, én már beszélek.

köszöntelek, kedves Sós Ferenc. Szia Kukori, jó rágyózást, kb. 20 perce, mi volt az a jódlis, mamma mia szám, sehol sem találom. Hát igen, igen, ebben Kukori bácsi profi, olyan dalokat keres és talál néktek, hogy jól érezzétek magatokat, de feltétlenül valahogy ide fogom neked varázsolni. És köszönöm, hogy itt vagy, kellemes fülelést. És tudod, ez a Super DJ Rádió, benne Kukori bácsi, aki Csőri Csaba, Janéktek,

Kedves házi, a Pete azt éltettem, de a másikat nem igazán tudom most kiszűrni, mert hiába van rajta a szemüveg, baknyúl vagyok most, mert hát mit tudom én. De majd úgyis elmeséled. Hát azt szeretem a lányoknál, persze, hogy ne. Jaj, de csibész vagy. Csak én szebben szoktam kifejezni.

Képzeljétek el, már is megérkezett kedves Mazsi is, hát sajnálom, hogy ilyen korázat tetszett azért jönni, mert remélem azért jó volt a névnapozási. Szia! Szép kora estét és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Ide értem, most értem haza, és már kapcsoltam is be a rádiót. Hát mély tiszteletem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Nagy öröm ez számomra. Kellemes fülelést!

világegyetemben. Csak nyugalom! Ejtőzzél, pihenjél! Kellemes fülelést, kedves! Örülök, hogy itt vagy! Hát zajlik itt a buli a Super DJ Rádióban, hála a kedves hallgatóknak! De azért elmondom még egyszer a Viber számot, azt mondja, hogy

Bauer Viktor is, szia, isteni cseresznyét szedtem, a feleségem megteszi a fagyóba. Jók a zenék, üdv Kukori, hát üdvözöllek, kedves Kádár Viktor, ölelem kedves feleségedet is, és hát kellemes cseresznyézést egy tábol. Jó fülelés, köszönöm, hogy itt vagy.

És hát kedves József, csak annyit mondanék, hogy Gyurján, remélem már koltyolgatod a második sört is, vagy a harmadikat, már nem tudom számolni. Egy kis türelmet kérem, majd utána járok. De amit említettél, hogy még nem volt, nem sokára következik, addig lesz egy kis promó, és utána az fog következni. Direkt nem mondom be, hogy érezd a törődést. Ez a Super DJ Rádió, kedves hallgatóim, benne az öreg Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket egészen 19 óráig. 20 órától pedig érkezik hozzátok Zsolti, hát érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Én meg majd holnap után jövök még hozzátok, azt tuti, azt tuti. Oh yeah, ahogy

Nagyon-nagyon-nagyon szuper. Nagyon köszönöm, hogy egy ilyen megtiszteltek. Fantasztikusak vagytok. Remélem a zenék is jók. Bízom benne. Azért szedtem össze nektek, hogy hát megpróbáljak egy kicsikét felvidítani benneteket ebbe a füllet nyári melegben, mert elmondható, hogy ma az volt. Éreztem a bőrömön. Nem a tollamon, a bőrömön.

0: Alex Troni.
1: You're listening to Super DJ Radio.
2: 2026 július 24-25-26.
3: Ladies and gentlemen.

0: Június 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero.
1: És igen, aki ágyikóban szeret lenni, az igyekezzen, mert a helyek már nagyon szűkösek, de mondjuk van sátorozási lehetőség is, lakókocsival is lehet jönni. Várunk mindenkit nagy szeretettel Jakabszálláson, az Aero Hotelben. Érdemes ott lenni, higgyétek el, ezt garantálom. És akkor figyelj József, és figyeljetek szuperek! Flames of Love! Hát gyerünk, ezeket a magasba!

és milyen jó, hogy frissítettem az oldalunkat. Képzeljétek, kedves hallgatóim, én 19 óra pár percig itt leszek veletek, egy kicsit tovább maradok, mert több zeném maradt, és 20 órától lesz veletek Zsolti egészen 22 óráig, 22 órától éjfélig pedig Greg azt jön hozzátok Selection Live műsorával. Hát mondom, hogy érdemes a Super DJ rádióval lenni, hát gyerekek, hát éjjel-nappal, hát gyerünk, hát akkor bulizzunk.

Hát képzeljétek el, szuperek, erre a dalra, Jakab szálláson, miért fogunk dancingolni? Na, hát most őszintén, nem milyen jó volna? Már most bizsereg a hátamon a szél, most komolyan mondom. Hát ott kell, hogy legyetek, vagy nem? Hát de most, nem? Hát de...

Ez az kedves Mazsit, te benned bíztam, hogy te itt leszel, és táncikálsz velem. Hát látod, a többiek városbéli puhányok. Most pedig jön Deluza Johnny, a mi Johnny-nk, itt a Super DJ Rádióban.

Armin van Buuren. Csak itt, csak most a Super DJ Rádióban. With a

még el sem mondtam, hogy az előző két görögországi látogatásom során kaptam egy görög nevet, de azt nem árulom el nektek, mert azt csak a legbensőségesebbek tudhatják. Egy nagyon-nagyon érdekes nevet kaptam, és büszke is vagyok rá. Bizony.

Hát mi tiszteltem, kedves Mónika? Jó napokat, Kukori úr! Ide is bejelentkezem, már csak te maradtál ki. Szuper a műsorod és a jó kedved mindig. Jó, hogy többször vagy itt. Hát igyekszem, kedves Mónika, és köszönöm, hogy megtisztelsz. Remélem, kellemesek a zenék, érezd jól magadat, kellemes fülelést. Ez a Super DJ Rádió, benne Kukori bácsi csődi csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat, mindenfélét, és tudjátok, emlékeket ébresztünk.

Hát erre van egy nótám, kedves Mazsi, kis kíváncsi kacsa, egyik este nem ment haza.

Szervusz, üdvözöllek a Viberen, kedves Benny! Szerintem eltévesztetted a házszámot, én nem Adonis vagyok, én csak egy egyszerű kukori bácsi. Bén is jelen jó a műsor, hát köszönöm, hogy itt vagy, jó fülelés néked is, érezd jól magadat, ez a Super DJ Rádió, és megint egy nagyon nosztalgiával megyünk tovább, Kovács Kati előadása következik. A legközelebb látok, neked se lesz vidám, dehogy nem, hát jönnek a piros bummelik.

0: Gondoltam, hogy Encsike csatlakozik Mazsihoz. Hát ezt ki kell érdemelni, hogy megtudjátok. Bizony, bizony, hát még csigázom a fantáziákat egész rendesen. De akkor jöjjön Kovács Kati.
1: Már nem figyelek rád.

nem lehet, hölgyeim, nem, mert az igazság, hogy nagyon szégyellős vagyok, és hát mindent azért nem árulhatok el, csókolom, hát értsétek már meg, majd egyszer belesúgom a fületekbe. Most pedig jön a Venga Boys, hát ez a Super DJ Rádió.

Indul a 11 órás pihenő. Kedves Julcikám, ez a Spurci úr, egyem az uzádat. Kellemes pihenést és jó fülelést neked se árulom el. Hát a hölgyeknek nem árultam el, neked hogy árulnám el? Sokba kerül ám az. Jó fülelést néked is, Spurci úr.

elárulok a görög nevemről, annyit elárulok, hogy egy hölgynek már elmondtam a piacon, és úgy elpirult. Na, inkább nem folytatom. Sha-la-la-la!

Mondták már neked, kedves Purci úr, hogy te egy nagy pont-pont-pontban vagy. Na meg állj, főszakács, jössz te még az én utcámba, te fuvarozó gyöngye, te tréles, na meg állj. Hoppá, hoppá, találkozunk mi még.

0: Lényegre törőm.
1: Én mennék veled, de nem akarod.
0: Hát én mennék veled, de nem akarod.

még nem megyek sehova, mert még van több mint fél órám, kedves hallgatóim, addig kell kibírnotok velem, de úgy látom, jól érzitek magatokat, hisz én is. Imádás van, ez a Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk, hát gyerünk, gyerünk! És mindjárt következik a Safridó! Vagy trió, azt se

Azt én sem tudom, de az a baj, hogy a 69-es se tudom görögül. Bocsi, örülök a nyitvány. Wake up in the morning. De hogy ne szomorítsalak el benneteket, lesz még olyan dal, ami eléggé görögös. Ez a Super DJ Rádió, ne felejtjétek, emlékeket ébresztünk, és Kukori bácsi elég rendesen kap is néha a pofáját.

találtad el. Nagyon-nagyon messze vagy attól. Jaj. De ha segítséget kérsz, akkor úgyis megtudom, és akkor neked reszeltek. És hát jöjjön Zorán, ismét egy nagyon régi dal következik, pofán befogom. Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam.

nyugodj meg, Encsike, nem csak te vagy kíváncsi, nagyon sokan kíváncsiak vagytok, de hát hiába, én most szőrös szívű leszek, komolyan, nem árulom el, ez csak a, tényleg az a, az a szigorú hat ember tudja jelen pillanatban, és ha ők elárulják, akkor kegyetlen világ lesz, azt hiszem, és akkor jöjjön a következő dal, aminek jönnie kell. How do you do? Oh yeah!

És hát Pér is megérkezett a Viberre, képzeljétek, itt van Strang Richard, Pér is füle, Kukori bácsi. Megtiszteltek, köszönöm szépen, kellemes fülelést kívánok, néktek is, érezzétek jól magatokat. És Sós Ferenc is üzen, még egy kis Zorba is beleférne szerinted? Hát persze, hát benne van a repertoárban, kedves Sós Ferenc. Hát Kukori bácsi pénteken utazik Görögországba, és szerinted nincsen benne a Zorba? Hát hihetetlen, komolyan, ezt már nem hiszem el, hát milyen szuperek vagytok!

Akkor fülelj egy kicsikét, de ugye te se árulod el a görög nevemet, mert itt mindenki arra kíváncsi, a Super DJ rádióban, ugye nem árulod el, kedves. How do you do? Hát gyerünk, ezeket a magasba!

kedves Robi barátom, hogy tegyelek a kopaszok közé. Hát együtt megyünk, hát mondjad nyugodtan. Hát úgy várom már, komolyan, már három fürdőnadrágot betettem a bőrödbe. Az az első, meg lassan a Kispest. Csak. Ez a Super DJ Rádió. És mindjárt jön a Kuplung zenekar, bizony.

egy örömhírem van, én velem már csak 10 percig lehettek, mert a kedves barátom és kollégám DJ Simon 19 órától beugrik hozzátok ide a Super DJ Rádióban. Mint említettem, valahol érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, hiszen most már terítve van az adás program. Hisz 20 órától érkezik hozzátok Zsolti, 22 órától Gregas, és mint említettem, vala 19 órától DJ Simon. Hát ez a Super DJ Rádió, hallgató, örüljünk, együtt örüljünk!

Szégyellem magam, kedves Mazsi, de erre most neked nem tudok választ adni, az az igazság. Olyan mélyen nem jártam benne, én máshol szoktam mélyebben. De most ezt tényleg nem tudom megmondani, hogy ez csak a filmben létezett ez a zenekar, vagy csak úgy. Hát szégyellem magam.

Igen, igen, a fürdőszobában most nincsen kuplung, de Hugicsám, kitartást kívánok, azért füleljed a Super DJ Rádiót, hisz érdemes, mert most jön a lényeg, kedves hölgyeim, kedves uraim, hogy érezzétek a törődést itt a Super DJ Rádióban. Következik a Zorba dala, de egy egészen más, egészen csodálatos, mint ahogy Kukori bácsi mondta vala. Hát akkor jöjjön a Zorba dala!

Hát köszönöm a segítséget, kedves Encsike. Kedves Encsike, üzeni Mazsinak, hogy igen, létezik a Kuplung zenekar, és nem sokára koncertjük is lesz. Köszönöm a segítséget, Encsike, és akkor, kedves Mazsi, most már megkaptad a választ. Köszönöm szépen!

Hát igen, igen, pontosan kihúzom, kedves DJ Simon, örülök, hogy itt vagy, és jössz utánam, mert már csak a búcsúdalom maradt hátra. Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire intenzívek voltatok. Remélem, ezt máskor is megtartjátok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm szépen, hogy hallgattatok. Köszönöm, hogy itt voltatok határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Legyen szép az estétek, érdemes, hisz élő műsor lesz egészen éjfélig. Már csak a búcsúzódalom maradt hátra. Daniel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Velem legközelebb csütörtökön, mi van ma kedd? Igen, csütörtökön, azt hiszem, igen, csütörtökön. 17 órától várlak benneteket. Én már se tudom, hogy lány vagyok-e, vagy fiú. Szép estét mindenkinek, és fogadjátok a kollégáimat nagy szeretettel. Álmodjatok majd éjszaka szépeket. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságot. Várlak benneteket.

Fantasztikusak vagytok, köszönöm, hogy vagytok nékem, és várlak benneteket csütörtökön. De ne menjetek sehova, hiszen remek műsorvezetők érkeznek hozzátok. További jó bulit mindenkinek. Nagy ölelésem. És hát a titok még mindig titok. Hagy fuddalja a kíváncsiság benneteket. Sziasztok!

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Csodálatos, szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Hát ez itt egy ilyen lyukas óra DJ Simonnal. Lehet azt mondani, gondoltam beugrok egy órára, hogy ne legyen már semmi rés, tömjük be, ha már van. És hát lehet azt mondani, hogy folytatom ott, ahol a múltkor abba hagytam. Nem lesz kevergetés, nem lesz mixelgetés, nem lesz semmiféle Simon-féle zene, hanem toljuk tovább a 90-es évek szekerét. És hát miért ne, azt lehet mondani. Én szeretném megköszönni Kukori bácsinak ezt a csodálatos két órát. Rendben volt az öreg, megint bár én csak az utolsó órát hallottam sajnos. És hát, ja, jó volt, mint mindig, lehet ezt mondani. De mindjárt itt az első zene. A MCSR and the Real McCoy, és az Another Night, az a másik este. Amikor gondolok rád, meg ilyeneket énekelnek bennem. 2036745995995, ez még mindig a Viberünk, ugyanúgy lehet nekem is írni, mint ahogy Kukori bácsinak megtettétek. És egyébként az öreget meg akartam tréfálni. Jaj, leöregeztem, nem szabadott volna. Na szóval Kukori papát meg akartam tréfálni. Gondoltam bepasszintom ide a kezdésnek a Zorba, a görög című nótát. De egyszerűen nem találom. Itt van pedig előttem az összes... Hát jó, mondjuk ömleszte van a CD halom. Most az a kérdés, hogy itt marad-e az öreg kapirgáló, vagy elmegy, fekszik a tyúkokkal, mert ha igen, akkor... Ha addig is élek, de meg fogom találni ezt a Zorba görög zenét. Na hát én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe az egy órába. Ha jövök, aztán olvasgatok még, meg tudjátok, szoktam mondani, hogy oh yeah, ó, megvan az Orba.

0: Kalkulós jövök rá, hogy mindig ilyen a rádió verzióban itt előttem, úgyhogy na hát, ahogy azt ígértem, meg hallottam, hogy valaki kérte is az Orbán Görögöt, vagyis a Görög, az Orbán, és Kukori bácsi a másik verziót játszotta le. Hát én lejátszom azt, ami 1993-ba került ki a polcokra, a boltokba, és mindenki fülébe belemászott teljes mértékbe. Én emlékszek egy régebbi verzióra is, nem találtam meg sajnos, viszont ez a verzió.
1: Yeah.

És hogy ne hagyjuk abba a taposást, mindjárt már rapog is tovább itt a Super DJ-n a következő zene 1994. február 28-a itt a Dub, és a Dub címnóta. Oh yeah, csak nektek!

itt van velünk Encsike. Ő írt először azt, hogy a nocsak, nocsak, igaz, de itt a kedvencem. Szia, drága DJ Simo, sziasztok, szuper kagylózók, örülök, hogy beugrottál. Legalább a rádió prioritás, ha már Encsike, nem? Gyönyörű. Jó, hát gondolkodjunk egymással, című jelenet. Éppen hallható, gyönyörű szép eset kívánok mindenkinek, és kagylózást is. Neked pedig jó adás, pusz Csika Encsike. Hello, Encsi. A jó gonosz, jó kagylózást akartam mondani. Neked is. Ahogy Putyár Lajos is írt, itt van, azt mondja, hogy kellemes szép estét, hadd szóljon, oh yeah. Ugyan, hadd szóljon, oh yeah. Aztán itt van velünk is a István és a család. Csodás estét kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk neked, és annak is, hogy meglepi van, oh yeah. Igen, a réseket be kell ám tömni. Így van, István. És neked is, mint Putyár Lajosnak is, nagyon jó kagylózást kívánok.

pörgessük tovább, van egy kis idő, még azt mondja, hogy Sós Ferenc is írt nekem. Hello Feri! Azt mondja, szia DJ Simon, mert nem találod az Orvát, a következő zenét is nyomhatod az öreg kukorinak. Creed P, The Great Buzuki tisztelettel. Aha! Szerintem megvolt a Zorba a görög, nekem már annyi elég a görögökből. Hát jobban már csak a spanyolokat szeretem. Itt van velünk Bazsi is, azt mondja, csapjunk bele a lecsóba. Sziasztok, szuper DJ rádiogatók, szia Tomi! Hello Bazsi! Belecsaptunk szerintem eléggé. Sőt, még egy dal erejéig azért ilyen, mondjuk úgy, hogy felpörgetjük az idegeket is. A következő zenében elég sok gitártépés lesz benne. És hogy miért? Azért, mert 1997, amikor megjelent ez a zene, ez is februári kiadás. Jön az Apollo 440, és az Eight Talking About Dub. Oh yeah!

gondoltam, legyünk már stílusosak, levezetjük kicsit másik ilyen brutál zenével, csak picit lassabban. 1994-ekor jelent meg a The Prodigy és a Music for the Chilled Generation albumja. Aztán befutott róla nagyon sok zene. Itt az egyik.

hívott és írt nekem, azt írja, hogy nem sírt, írt, érted? Szia DJ Simon, minőgú minő, beugró adás, rittyentő, Adi szuper jó, Adi, oh yeah! És hogy a Zorbát én is csipázom, és hogy szuper a műsor, hát milyen legyen, ez itt a Super DJ Rádió, oh yeah! Itt van velünk Zsú is, aki írja a szokásos, hogy hé, fitta, mi fitta. A tiéd vagy az enyém, ugye ezt még nem tudjuk, de majd kiderítjük. Hát de fit zenék, én ma már nem vagyok ennyire fit. Hát ugye azért ugye cukorszint megemelkedik egy McDonald's után, aztán hamar le is tud verdesni egy kicsit, miután már nagyon jól laktál, tudod. De tudom, én értem, égetni kell a zsírt, aztán meg felpótolni. Hello Zsú, neked is jó kagylót! Itt van velünk Mónika. Azt mondja, hogy azt írja, szia! Én is maradtam, úgy látom, ma is jobbnál jobb DJ-k és zenék lesznek. Szia Mónika, köszönöm szépen! Próbálom azért tartani azt, hogy nem megyek el ennyire durva a zenék, nem kell aggódni, sőt, mindjárt váltok is vissza. A Euro House-ra, vagy Euro Dance-re. Csak hogy stílusosan gondoltam, hogy levezetjük ezt a kis gitáros dolgokat, ezt a kis megőrülöm dolgokat, amivel így bekezdtem. Jó kagylózást neked is, Móni!

megérkezett Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom berobogott és írt nekem a Viberre. Azt mondja, hogy hello DJ Simonáló, kedves barátom, itt vagyok és kajdolok és jó adást, barátom, oh yeah! Hello Koresz, remélem nem melózol.

0: hogy melózik. Mindig mert Karcsi mindig melózik egyébként vasár. De hozzáteszek, hogy ezért tud jönni a kapszállásra pihenni. Vagyis ezért is jön a jakapszás, hogy pihenjen. Jut eszembe, én is ott leszek, és minden egyes infót megtaláltok a Facebookos oldalunkon. Ha most nem probléma, én nem kezdtem így előkeresni, amit kötelező lenne igazából bemondani, de nem mondjátok ezt senkinek. Dok ilyenkor már úgyis alszik, úgyse hallgat. A lényeg, hogy gyertek minél többen. Péntek, szombat, vasárnapot még nem tudom, de az is lesz állítólag. De még meg megyünk itt tovább a szuperen a következő zenével. 1997 jön a Pharaoh. Vagy a Pharaoh. A BPM-ből annyit nem, azért nem veszünk annyira vissza. Sőt, inkább egy picit begyorsulunk, vagy nem. De jön a Temple of Love.
1: Wonderland. Far beyond reality, but...

Lovászka Acsi azt mondja nekem, hogy melózik, azt mondja, hogy pihenni és szörfözni. Először azt mondja, elolvasom, hogy pihenni és szörfözni jönni akarsz. Nem szörfözni? Akár nem is tudtam, hogy az is van. Az is van. De most érzem, hogy nem szörfözni jön, hanem szörpözni, érted? Szörpi. Tehát mondja, ne nevess, együtt fogunk szörpizni. Benne vagyok. Az képest, hogy én igazából már ezt nem terveztem be, ezt az egy órás beugrót. Erre tanulom rá Bazsi egyébként, vagy éppen Encsike, mert úgy negyed óra, hét előtt, olyan 15 perce még azt mondtam, hogy nem. Most meg itt vagyok. És mindig a kedvenc zenéim ennek, akármilyen stílussal is ők azért hajszítak, hanem például nekem ez is a kedvencem volt. Nem hiába a Fáraó album, ugye azt mondtam, hogy imádtam, én a születésnapomra kaptam egy CD-n a Fáraó albumot, az első albumjukat. Az mondjuk ez a Temple of Love nem volt rajt. Temple of Love. A szerelem temploma. De akkor is nagyon menő zenéket hoztak mindig. Szerintem. Egyébként Kukori bácsi is szereti a szörpöt, azt írja nekem. Na de megyünk tovább, akkor a következővel picit lelassolunk, ha nem bánjátok. Ugyanis, ha már csak tényleg az én kedvenceim szólnak nektek, akkor itt a következő 1993-as zene. Itt az M-People és a Moving On Up. Oh yeah!

Imádom ezt a szakszét benne, azt a hétszentségét. Ennél már csak az, hogy nekem szakszézna valaki. Na, lépjünk tovább akkor. Itt a következő zene. 1996. november 21-én adták ki ezt a zenét, és igazából a csávó végre valósághülyen tudja utánozni bennem Billy Idol-t szerintem. Igaz, hogy már megzenésítették az ő zenét, mint például volt ugye a Rebel jel. Na de itt van ez a zene, amit akár Bazsinak is lehetne küldeni. Egy kis lassú zene, mondjuk azt. Itt a Scooter.

Scooter, az jó. Akkor mondom neked, hogy a dátumot nem mondom meg, de lesz ugye Debrecenben lesz a Scooter. Azt fogják bemutatni a legújabb albumjukat is. Csak mondom. Break it up, my love. Oh yeah.

0: break it up.
1: Just break it up.
0: Just break it up.
1: I'll break it up.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Negyven.
0: Alófasztálom,
2: bocsánat. Miket mondasz? 30 éve zene.
0: Na akkor jöjjön a következő, amit nem az eredeti, úgyis az eredeti 1990-ben készült, ez meg itt egy 1996-os remix jön, amiben azt sajnálom, hogy Turbo B, a Madman, az nem igazán kapott szerepet, és nem igazán rappel benne, viszont szerintem egy iszonyatosan jó feldolgozás. Itt a Snap és a The Power 96.

Ézsa István, most így félre beszél azt, hogy ez csúcsdal. István, hát eddig mindaz volt. Tudod miért? Mert hát... I got the power.

1976-ot írunk, amikor Jean-Michel Jarre első nagy, nem hogy első volt, de hogy nagy lemeze megjelent. És ugye azon volt, hogy az Oxygen. Aztán 1996 jött DJ Vertigo, és ő is megcsinálta, megremixelte szépen ezt a Finchi zenét. Ez érkezik.

Hát sajnálom, van az, hogy a rendszer néha megadja magát. Úgyhogy megyünk tovább a következő zenével. Egyszer majd megnézem, hogy mi történt ezzel a lemezzel.

0: tényleg sajnálom, hölgyek, urak.
1: Plus loin,
0: úgyhogy jön a következő zene. Itt van Sashi presents Oscar és a Children Voyage. Bootleg, mashup, meg aminek akarjuk nevezzük.
1: Voyage, voyage.
0: Az Oxygént meg megnézzük, hogy hát, ha megvan máshol.

hát nekem vagy a lemezjátszóval van baj néha, ugye a tű szokott ugrálni a régi lemezeken, vagy éppen ugye most CD-zek, CD-ket játszok le, tudod. És hát nem mai gyerekek ezek a CD-k. Sajnos vagy nem, de hát van rajta egy hatalmas kart. De jó neki.

Na most a legrosszabb, hogy nem tudom, mennyi ideig volt csönd a rádióban, mert én ugye ilyenkor mindig a másik zenére rákeresek, belehallgatok, minden rendben, beállítom a hangszínt, meg a megáll, be kész volt, és akkor mondom, akkor hallgassuk tovább, ami megy a rádióba is, hát az a csend volt. Ez volt a csend dala, jut eszembe. Viszont ez is szerintem egy hatalmas kis mashup. Tojás, tojás. És a Children. Ilyen gyerek tojás.

0: És így az órára pillantva, hát már sok időm nem maradt hátra. Gyorsan elrepül az egy óra a jó zenékkel, ahogy elnézem. Még nekem is. Még egy 2-3 zene, ez biztos. Vagy 2.
1: Sül a hós a lamazon. Nincsen rezsong. Van tojás. Lesz Zsuzsi, majd kenyér, mamá.

Jaj, de szép volt, főleg a Cynic Fatal. Na de menjünk tovább, itt a következő zene. 1984-ben jelent meg az eredeti verzió Mike Oldfield-del. És ugye a gyönyörű vokált Maggie Reilly adta. Vagy Reilly, Reilly, mindegy. Ez meg itt a 96-os remix. Itt van az Emmer és a Two Friends. Oh yeah, a szuperem.

És hát az van, elnézve az órát, már csak egy zenére maradt időm, sőt. Ahhoz egy pici csúszás lesz, picit bele fogok csúszni Zsoltiba. Remélem emlékszem, ez milyen, mostanában ez mindig így van nálam. Hirtelen nem találtam rövidebb zenét, úgyhogy jön az én búcsú dalom, mondjuk így. Emlékeztek, hogy kezdtük, úgyis fejezzük be, meg volt örülve az egész. Akkor örüljünk meg itt a végén is a Private Night-nak, ebben egy kis pici beugrós lyukas órába, beugrós Private Night-ba. 1994. Én megörültem érte. Imádtam. Sőt, a mai napig szerintem borsozik a hátam isteni. 1994-ből Westbam. A Bam albumon ott volt a Wizard of the Sonic. Oh yeah.

tisztelt hölgyek és urak, mint ahogy azt ígértem, valamikor jönni fogok egy ilyen kis igazi rave bass, bonsai tracks és hasonló réves zenékkel, amikor is csak és kizárólag, vagy éppen csak is kizárólag, mint például a Westbam Wizard of the Sonic is szólni fog, és valami hasonlók fognak pörögni. Abba pár órában még nem terveztem el, hogy mennyi lesz, az se, hogy mik fognak lenni, de terve van, a projekt már vázlat alá került, mondjuk így. És igazából én akkor ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott. Ez volt a Private Night. De senki sehova, ugyanis érkezik Zsolti. Rögtön a zene után. Köszi még egyszer, csácsú, sziasztok!

Hát hölgyeim és uraim, és sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Már Zsolti, és hát a lejátszókban nagyszerű 90-es évek bulizós, és hát nem csak a bulizós, hanem mindenféle nagyszerű muzsikái. Hát ehhez én tényleg nagyon-nagyon jó vételt kívánok mindenkinek, és jó szórakozást! Hát először is engedjétek meg, hogy DJ Simon barátomnak megköszönjem az előző műsort, nagyon jó volt, érdekes volt egyébként. És hát az az igazság, hogy én imádom a 90-es évekért, és Simon, te nem azt játszod, amit én. Hát ez annyira szuper, hogy valami iszonyatosan, és köszönöm a nagyszerű műsort. Nos, a gyerekek, van a lehetőség, hogy rám írtok és kértek zenét a 90-es évekből. Én nagyon szívesen le fogom játszani azokat a zenéket, amiket kértek. Természetesen ugye a 90-es évekből, vagy ha tudtok esetleg valami nagyon jó feldolgozást, ami mondjuk napjainkban jelent meg, de már úgy jelent meg, hogy napjainkban dolgozták fel, és ugye a 90-es években jött, hát annak is nagyon örülök. Egyébként én is fogok nektek ilyet mutogatni majd, hát nem keveset, jó párat, ez pedig lesz majd a Eurodisco. És hát hoztam én nektek Dream Dance zenéket is, nagyon jókat és nagyon kellemeseket. Egyébként ugye tudjátok, hogy mit jelent ez, hogy Dream Dance. Én nem árulom el, de szerintem tudjátok, én is tudom. És hát ugye ezeket a zenéket az érti éjszaka nagyon-nagyon kellemes hallgatni, a Dream Dance muzsikákat. Na meg hát a Eurodiscot azt meg éjjel-nappal, és nagyon jól tudjátok ti, hogy itt a Super DJ Rádión azért a Eurodiscóból nincsen hiány. Hát gyerekek, engedjétek meg amúgy azt is, hogy köszöntsem kedves, hogy mondjam, törzs vendégeinket, akik mindig velünk tartanak, és a Viberen mindig írnak, és hát fel is olvasom, amit írtok. Encsike azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike továbbra is jelen, csodás szép esét kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, lazulást, pihenést itt a Super DJ Rádió hullámhosszán. Jó adást kívánok, puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon szépen köszönjük, és ugyanezeket a jókat én is kívánom neked. Fater, szia Fater, örülök, hogy itt vagy, én tudom, hogy te egy nagyon-nagyon zene szerető ember vagy. És azt is tudom, hogy tetszenek azok a zenék, amiket hozok. Nagy a válogatás. Fater azt írja, hogy szép estés Zsolti, jó rádiózást minden szupernek. Sopron Gari jelen. Fater, nagyon örülök, a hangerővel ma szerintem nem lesz problémád. És hát itt van velünk Isa István barátom is, aki azt írja, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen, örülünk neked, már vártunk téged, és a szuper muzsikákat, hát István, nála is, tudom azt, hogy nálad is mi szól, és hát nagyon remélem, hogy ahhoz a zenecúszhoz, meg hát Faternek is, meg mindenkinek, akiknek ilyen komolyabb zenecúca van, nagyon remélem, hogy jó minőségű zenéket fogtok nálam hallani, tehát itt nem azt mondom, hogy jó zenét, hanem a zene minősége, amire én nagyon-nagyon odafigyelek, remélem, hogy nálatok vissza fog tükröződni a hangzásban. Nos, gyerekek, egy meglepi muzsika a következőkben, mindenki ismeri, elmondjam, hát elmondom nektek, hogy a Fight lesz fog nekünk zenélni, és azt mondja, hogy Vikom, csak én most úgy fogom nektek játszani, hogy nagyon-nagyon kibővített verzióban, és már be is fogom a számat, jöjjön a muzsika. Egyébként még azt hadd mondjam el nektek, hogy ma este is lesz az a fél óra, amikor tiszta zene, nem beszélek bele, tudjátok, azokat úgy válogatom, hogy azok a zenék nem is kívánnak semmilyenféle beszédet, elég, sőt, élvezet, ahogy azt a fél órát végighallgatjuk.

Hát gyerekek, közben egy Gyula barátom azt mondja, hogy szia, jó adást kívánok, buli van Gyula, mindig buli van nálunk. Teljesen mindegy, hogy ki a műsorvezető, de a Super DJ Rádion mindig buli van. Aztán Kollár Gábor, szia Zsolti, jelentkezem hozzád szabadszállásról. Szép esét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Hát Gábor, köszönjük szépen, és hát neked pedig nagyon jó szórakozást kíván a Super DJ Rádion. Nos, hatalmas muzsika a továbbiakban. Adagio for String, és hát ez egy olyan változat, ami Dream Dance változat. Tessék csak hallgatózni.

gyerekek, ez az őrületes hangzás, őrületes énekhang egyébként, és a zene címe Communication. Na, de menjünk tovább. Kada Cruz a következő előadó, és a Light My Hiker című dal, ami viszont megint csak nem egy eredeti verzió, hanem igenis egy kibővített, extended, és ráadásul még remixben.

gyerekek, meg mindig jönnek a feldolgozások, hát nem is tudom, hogy mondjam, vagy nem mondjam, vagy hallgassak, vagy ne hallgassak. Hatalmas a muzsika a következőkben. Hát ennyit mondok, hogy Real Thing Eurodance remixet fogunk hallgatni.

És hát igen, igen, ahogy István barátom írja, mindig csak fincsi muzsikákat igyekszem, hogy mindig a legjobbat és a legjobb zenéket hozzam nektek. Közben Mazsi azt írja, szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy megérkeztél. Aztán kellemes fürelést mindenkinek, köszönjük szépen!

Hölgyeim és uraim, a következő zenénk sem lesz gyengébb. Tim Blunt és Rosette, ők azt mondják, hogy Fire, és amit én, az a verzió, amit én játszom, az nagyon-nagyon Eurodance maxi. In the heat of love, I can feel it.

Nos gyerekek, hát bocsánat, hogy belebeszélek a muzsikába, főleg ebbe, ugye ez egy hatalmas nagy Dream Dance muzsika. Hát Kollár Gábor barátunk azt írja, hogy a Zsolti ezektől a szuper DJ zenéktől meg vagyok elégedve, vagyis őrülve. Nem lehetne valami roma zenét játszani? És hát fél háromkor kelni fog, de még főzök gomba pörköltet. Hát Gábor, én azt mondom neked, hogy inkább a zenétől legyünk körültek vagy bolondok, és ne a gombától. És hát sajnos nem igen lehet, vagyis hát nem sajnos, dehogy sajnos, nem szeretnék mulató zenét játszani, sem ilyet, sem olyat, viszont a következőkben hatalmas, nagyon-nagyon nagy zenei összeállítás jön, és egy fél órát, vagy lehet, hogy még többet is csendben leszek, és én is élvezem a zenét veletek együtt, hogy mik jönnek, hát elmondjam, először is Andrew Spencer. Aztán jön Armin van Buuren, aztán jön a Bombina. A Bombina, tudjátok, melyik zenét fogja nekünk játszani? A Blue Monday című dalt, az már ugye, amikor megjelent, akkor is nagyon nagy volt. Nos, a többi pedig legyen meglepetés, de lesz itt olyan is, hogy Free Tonight, és most már tényleg hallgatok, még egyet elmondok, Benessi Bros, ők is nagyot fognak nekünk zenélni, Hit My Heart a zene címe. És hát ugye jó szórakozást kívánok mindenkinek ahhoz, hogy szépen, nyugodtan, kellemesen élvezzük a zenét, a 90-es éveket.

Hölgyek és urak, ennyi volt a fél óra tiszta zene, és azért nagyon remélem, hogy észrevettétek. Hát volt egy kis csalás is benne, mert hát nem csak a 90-es évek szóltak, azért volt itt két zene is, ami nem a 90-es évekből jött. Hát én úgy döntöttem, hogy le kell, hogy játszam ezeket a zenéket, és ugye az egyik az koncertfelvétel volt, a másik pedig albumverzió. Még mindig jobbnál jobb zenék jönnek itt a Super DJ Rádión. The Reverse és a Gris 2000.

gyerekek volt a 90-es években egy muzsika, ami nagyon ütött, és hát nem is Eurodisco, vagy legalábbis én nem sorolom oda, és nem is Dream Dance. A zene címe Freed from Desire. Valószínű, hogy már tudjátok is, hogy miről beszélek. Hát én őket most egy nagyon jó kis rádiomixben hoztam, és hát megmutatnám nektek, már csak azért is mutatnám meg, hogy a szlogenünk ugye életre keljen, a szlogenünk pedig, hogy emlékeket ébresztünk. Na hát a következő zenében ez nagyon-nagyon igaz lesz.

gyerekek, közben kaptunk egy Viber üzenetet. Toldi Miklós azt írja, hogy hello, kedves DJ, klasszak a zenék, és üdv a hallgatóknak. Toldi Miklós, hát nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik a zenei összeállítás. Jó szórakozást, és hát ugye jó pihenést kívánok neked, nem csak neked, hanem minden hallgatónak. És hát azt mondom neked, hogy tarts velünk mindig, mert nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak.

Hát gyerekek, én szeretnék nektek olyan zenét is mutatni, ami nem a 90-es években jelent meg, ezt már a műsor elején is ugye mondtam, hogy csalók, nagyon szeretek csalni, de a feldolgozás az inkább napjainkban jelent meg. Bad Boys Blue együttes Mon Ami című dalát fogom nektek játszani, ezt a White fülűeknek és azoknak, akik szeretik a 80-as éveket is, na meg hát azért is, hogy legyen még kellemesebb a zenei hozatal.

most már így a műsor vége felé azért belebeszélek a zenébe, mert hát muszáj ugye beszélni. Encsike azt mondja, hogy és milyen igaz, kedves Zsolt, itt mennek a legjobb zenék. Üdvét Told Miklósnak is, és ugye egy csodás estét, pusztjuk a Encsike, hát Encsike, köszönjük szépen, és hát nagyon remélem, hogy Miklós hallgatta, vagyis hallja, amit mondtam. A Fater meg ugye nem volt gyenge a műsor alatt, és hűsíti is magát, hát Fater, nagyon jó hűsölést kívánok neked. Zenék még mennek mindig, és az az igazság, hogy van itt nekem még zene bőven, és nem tudom, hogy melyiket játszom, mert a műsoridő pedig már nagyon-nagyon rövid.

döntöttem, hogy nagyon-nagyon régen játszottam már a Flor Fiorától zenét, úgyhogy egy ilyen muzsikával fogom folytatni a műsort, és majd utána nem is tudom, valami trance music a 90-es évekből. Nos, hát Miklós azt írja, hogy köszi kedves Encsike, kellemes estét kívánok!

gyerekek, figyeljetek, a következőkben ki fog nekünk zenélni. Hát ilyet még biztos, hogy nem hallottatok, hogy DJ Walkman, de ő ugye csak az, aki remixelte a zenét, és a Digital Bass projekt fog nekünk zenélni, a Sunshine című dalt fogja játszani.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami ugye a 90-es évekből jött, és nagyon-nagyon sok feldolgozást játszottam, mutattam. Dream Dance, na meg Eurodisco. Hát kívánok nektek további nagyon jó szórakozást, viszont akik még maradnak a Superligy rádió hullámhosszain, azoknak meg hallgatózást, fülelést, mindent, akik pihenni mennek, azoknak jó ét kívánok, akik melóznak, azoknak jó munkát, és akik holnap dolgoznak, ugye, azoknak azt mondom, hogy gyorsan aludjatok, hogy kipihenjétek magatokat. Én legközelebb vasárnap jövök hozzátok, és akkor már ugye a 80-as éveké lesz a főszerep. Igyekszem, hogy jót hozzak, és ugye úgy szoktam mondani, hogy italo, diszkó és a high energy, amit hozok, most bele fogom csempészni a szinti popot a műsorba. Tehát Laserdance, Kotó és még mások is fognak zenélni. Azért mondom Laserdance és a Kotó nevet, mert őket azért nagyon-nagyon sokan ismerik, szeretik, de azért nem csak ők voltak, nehogy azt higgyétek, hogy csak ők voltak ott a szinti popban, mert hát még nagyon sokan ott voltak, és hozok olyat is, amit mondjuk nem ismertek. Gondolom én, hogy nem ismeritek. Hogy miért nem ismeritek? Azért, mert napjainkban jelent meg. Tehát nagyon újak, de régi stílusban. Úgyhogy lesz majd meglepi zene is. Egy meglepi zenével búcsúzom el tőletek. Tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok. És

Hát akkor szép jó estét, szuper DJ Rádió, szép jó estét, szuperek. Köszönjük az előttünk műsorozó kollégáknak a zenéket. Picit most így elcsúsztatva Selection Live itt a szuper DJ Rádióban. 10-től egészen éjfélig robogunk.

akinek nem kell esetleg holnap korán kelni, vagy aki dolgozik. És persze írjatok, Viber számunk 7045 95 995. Kellemes hallgatózást mindenkinek!

És is István be is köszönt már, csodás estét kívánunk neked, kedves Greg, azt innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család jelen. Jó azt írni, hogy újra itt vagy, már vártunk téged, és örülünk, hogy Selection Live van újra. Hát én is örülök neki. Azt írja, hogy a munka kilőve jó muzsikák jöhetnek, hát azon leszünk. Úgyhogy először is beköszönt, szép estét neked is.

Szájtalan Tódi Miklós is. Hello, hello, kedves DJ Gregos, azt írja, de ez Gregos amúgy, de nem baj, üdvözöllek, fülelek, kagylózom, továbbiakban is üdv. A kedves itt lévő hölgyeknek és uraknak szóljon, hát akkor hadd szóljon, és örülök, hogy itt vagy. Azt írja, hogy dolgozik, és a minőségi zene jöhet, úgyhogy kitartás a munkában remélhetőleg gyorsan eltelik. Írd meg nyugodtan, mert itt

0: www.superdjradio.hu.
1: Közben Miklós írja nekem, hogy lehet-e kérni egy én kedvenc számomat. És úgy gondolja, hogy van egy pár ezer. Aztán kérlek mégis egyet repertoárból. Neked küldeném, illetve a kollégáidnak, akik segítenek. Hát megpróbálok valamit kiválasztani. Az előző is például az volt.

Ahogy mondtam az előbb is, nagyon sok a kedvenc, de akkor jöjjön egy régi kedvenc, nem is a régi 2022-ből, azt hiszem az a bizonyos melódi, úgyhogy szóljon minden szuper nekik itt.

Tudod, hogy Miklós írta, hogy jó mondjad a dallamok. Hát tudok, hogy tetszik, és Mónika is írja, hogy azért szeretlek hallgatni benneteket, mert sok zenét itt hallok először, majd szuper jó feldolgozása van. Hát örülök, hogy így gondoljátok, maradjatok is a szuper.

Igen, ez még a Super DJ-t, a Dűzsvá Selection Live Gregosszal, meg a homokórával. Reméljük, így telik a munkaidő mindenkinek. Aztán most megszakítjuk a mixet egy picit, hiszen tudjátok, közönség találkozó lesz nyáron, úgyhogy hallgassátok csak az infókat.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

miközben Tordi Miklós megköszönte a homokórát, hiszen az anyukája és apukája élőben játszották, mert zenészek voltak. Örülök, hogy tetszett. Ez még mindig a Super DJ Redisben a Selection Live. Egészen éjfélig élőben megyünk. Viber számunk 7045 95 995.

közben Ladás Szabi kérdezi, hogy jó estét, szép estét, új bagoly főnök van a vonaton, hát mondhatjuk így is, ez most nem a bagoly járat, vagy ez egy mellékvágánya, ez a Selection Live.

közben a Miklós írja, hogy nekem a szebbnél szebb jelzőket. Hát örülök, hogy tetszik, és nem vagyok profi. De igyekszek azért minél jobb zenéket hozni.

közben Miklós írja, hogy le a kalappal, hát köszönöm szépen, és István is írja, hogy nagyon belehúztál két nap, de most legalább jókor. Hát örülök, és az az igazság, hogy idén meg tavaly is kevesebbet voltam, mint ahogy kellett volna, de igyekszünk azért majd belehúzni.

Közben Miklós írja nekem, hogy fenomenális, különleges érzéket van, Mr. Feltöltődöm folyamatosan. Hát örülök neki, és ez is a cél, hogy feltöltődjetek itt a Super DJ Rádióban. Ez a Selection Live. Éjfélig ellépegetünk itt még azért.

Fatarédia déli gelti pródunk. Isa István pedig, hogy szuper műsort hoztál, köszönet. Hát örülök, hogy tetszik. Azt hittem, elzavarok mindenkit ezekkel a zenékkel. De nem az volt a cél.

Mónika azt írja, hogy neki még ezek ismeretlenek. Hát én ajánlom, hogy hallgass bele, és csak vigyenek a dallamok. Ezért nevezem ezeket ilyen utazó zenéknek. Ezeknek lesz egy ilyen íve, hogy összepakoljuk őket, és egy ilyen zenei élmény lesz belőle, ha minden jól megy. Csak figyeld az ütemet, meg a hangzásokat.

Közben Miklós üzeni Mónikának, kedves Mónika, szuper dallamok, remélem Rabi leszel, különlegesek itt a szuperen, főleg most. Hát örülök neki, hogy így gondoljátok. Most pedig tegyük föl az íra vontat lassan vége műsornak, úgyhogy jön az én nagy kedvencem, No One and Pure, és ez a bizonyos Memories.

közben Miklós írja, hogy van-e lehetőségem ráhúzni még egy picit, 30 percet legalább, mert annyira jó, pedig már bekészítettem a zárózenét. Hát ha még lesz valaki, aki ír a 0670 45 995, hogy maradjak, akkor maradok.

Potter írja, hogy már majdnem elköszönt, de sokkal jobb. És kaptam még egy üzenetet, nyugodtan maradhat, és nem picit. Aztán Miklós írja, hogy nem tud itt hagyni, hát ez nagyon jó. Aztán itt van velünk Martin Lajos is. Hello, hello, itt vagyok, én is veled az éterben. A reggel 6-ig nyomjuk a melót. Maradj még, légy léci. Köszönöm a kollégák nevében is, ha maradsz még egy kicsit. Üdv Aller Tatabányáról, hajrá Liverpool. Hát örülök, hogy vagyok, hogy itt vagy. Bár én a Chelsea-nek szurkolok, de nem baj, nincs vita. Angol bajnokság az a lényeg. És ami nagyon örömteli hír, hogy Mónika is írja, hogy a film megvárja. Úgyhogy a neten megvárja, úgyhogy ez azt jelenti, hogy maradj velünk. Nem üldöztük el ezekkel a zenékkel, örülök neki, hogy itt vagy.

Közben kaptam Viber üzenetet, Toldi Miki jelen, Hobár 14-ig meló, Monikát üdv, itt különleges zenében lesz részed. Hiszít csak a szuperek vannak, nem bánod meg. Hát köszönöm szépen, ti vagytok itt a szuperek.

közben Lóránt írja, hogy ezek baromi jó számok, engem megvettél, hát örülök neki, hogy itt vagy még mindig velünk. Majd csinálunk egyszer egy Selection Live klubot.

közben kaptam üzenetet a Viber, az éjszakai horgászat átka az inzomnia, hát ez így van, így van. És ami azt jelenti, hogy nem is fél órát úsztunk rá, hanem lassan egy órát, úgyhogy ez a mai utolsó zenénk, én ezzel megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy velem voltatok és ilyen sokan írtatok. Még így a éjszaka. Még így éjszaka is. Aki tovább is hallgatja a Super DJ Radio-t, további jó zenehallgatást, ha dolgoztok, akkor kitartást, ha pihentek, akkor jó pihenést. Az elmúlt három órában Greg azt hallottátok, és

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.